0: That shit, that throwback type always. Rihanna, where have you been? Jamie Terrano Wayne. Men har Wayne Aluman Bay Breakfast. Tack för det. Otminia och Nofs. Bonjour. Gbira. Bara för 23 grad. Palissa temperatura. Men det kan vara där tjejn. Du är din. Ila Jaya.
1: 897 Bay. Getting you to the F1 in Monza.
2: EUA Infa Crew Comp Palissa är din namn och qualifier rounds.
0: Yes, ecco.
2: Bishahat flahar tashar. Ovvjament jieħu il-premju finali illi jmur il-Monza Grand Prix. Ovvjament kollox komplut sewa flights, accommodation, tickets, passes, kollox biex intom kolkom esperjenza memorabli ħafna.
0: Ekku, f'xejn f'dan il-programm se nkun qed nagħmlu il-Kyoto Text. Miex ġejja issa?
2: Lele, miex bħalissa sewa ġis ħanfakrukom x'għandkom tagħmlu.
0: Ekku, bħala training biex tippratikaw daqsxejn iktar għal-iktar tard. Dinja Rebecca, bonġu! Rebecca, għadha ma nafuq l-linja. Rebecca, bonġu!
3: Bonġu!
0: Kif inti, Rebecca?
3: All right, eċiżata.
0: 60 sekonda tiegħek, Rebecca.
4: Kemm għandna pjaneti fis-sistema solari tagħna?
3: Seba.
4: Min ikanta Ghost?
3: Pass.
4: L-ewwel xufier fuq il-grid kun jgħid?
3: Pole position.
4: Kapitali ta' Spanja?
3: Madrid.
4: DNF tfisser?
0: Jgħaddi l-ħin.
3: That's not finished.
0: Kem ġibna Terin? Mamornix ħażin, Rebecca.
1: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt.